Hallo, hallo, itt rádió, hallo, itt Budapest. A legfrissebb szenzáció, mindenki fogja ezt. Dalolni télen, nyáron át, hogy csak szeretni jó. Hát kapcsold rá az antennát, hallo, itt rádió.

Hallo, hallo, it radio, hallo, it Budapest. A legfrissebb szenzáció, mindenki fogja ezt. Dalolni télen, nyáron át, hogy csak szeretni jó. Hát kapcsold rá az antennát, hallo, it rádió.

hallo, id rádió, hallo, id Budapest. A legfrissebb szenzáció, mindenki fogja ezt. Dalolni télen, nyáron át, hogy csak szeretni jó. Hát kapcsold rá az antennát, hallo, itt rádió.